Szegedi Tiszahíd vasszerkedelre töltötték fel a képeket, az apura másznak ki az egyetemisták egy internetes videóval. Állnak egy ideig, aztán több kamerájából vették fel, vagyis többen voltak.